0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Teljes kapacitással működik Paks. Fiatalok segíthetnek a klímaváltozáson. Elhunyt Nádas Péter író, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újra teljes kapacitással termel a paksi atomerőmű, mind a 4 reaktor és a 8 turbina kifogástalanul működik. Magyar Péter kormányfő megköszönte a szakemberek megfeszített munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy a fenékküszöb építése gyorsabban halad a tervezetnél. Ezt egyébként a vízszint stabilizálása érdekében kezdték el építeni. Az elmúlt hetekben a Duna alacsony vízállása miatt az is felmerült, hogy teljesen le kell állítani az erőművet, de erre végül nem volt szükség. Fiatalok ötleteit várja a főváros, akár 1,5 millió forint is járhat a legjobbaknak. A klímaváltozásról szóló pályázatra a 15 és 24 év közöttiek terveit várják, amelyek révén segíthetik a globális felmelegedés hatásainak mérséklését. A felhívásra 15 milliárd forint áll rendelkezésre, projektenként 500 ezer és 1,5 millió forint közötti támogatás igényelhető. A nyerteseknek jövő áprilisáig kell megvalósítaniuk elképzeléseiket a fenntarthatóbb környezetért, vagy a zöldebb közlekedésért. A jelentkezési határidő szeptember 30-a. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amelyen minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, hogy a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
2: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 000 diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egy újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal.
1: Életének 84. évében meghalt Nádas Péter író, drámaíró, esszéista. Az alkotó 1942-ben született Budapesten, pályáját fotóriporterként és újságíróként kezdte. Első kötete a Biblia 1967-ben jelent meg. Legismertebb művei közé tartozik az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek. Utolsó könyvét, a Halotti barátaimat tavaly ismerhette meg a közönség. Nevét többször is a Nobel-díj esélyesei között emlegették. A Kossuth és József Attila díjas alkotót Gombos-Szegi otthonában érte a halál. Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: 3 napra lezárták a Kisfaludi utcát Szalaegerszegen. Nem rövidülnek 35 percesre a tanórák, tanszereket gyűjtenek a rászoruló családoknak. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Több mint 7,7 millió forintos támogatásból korszerűsítették a Valkonyai Rockenbauer Pál turistaház vízes blokkját. A beruházás a versenyképes járások program segítségével és a helyiek összefogásával valósult meg. A munkálatokhoz a lakosság is hozzájárult, az új tetőcserepet például adományként kapta meg a település. Az egykori iskolaépületben kialakított turistaház 1982 óta fogadja az ország különböző részeiből érkező kirándulókat. A felújított épületrészt ünnepélyesen is átadták és megáldották. A rendezvényen a település szelíd gesztenyéjéből készült fagylaltot is kínáltak, írja a ZAOL. Sikerült újraéleszteni egy német férfit, aki Zalakaroson a jegenye soron lett rosszul. A férfi összeesett, majd leállt a légzése és a keringése. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a mellkasi kompressziót, amelyet a kiérkező tűzoltók a mentés irányítás segítségével folytattak. Később a zalakarosi mentőegység és egy esetkocsi személyzete is bekapcsolódott az ellátásba. A csaknem 2 órás újraélesztés eredményeként a beteget stabilizált keringéssel lélegeztetés támogatás mellett szállították kórházba. A mentésben civilek, tűzoltók és mentők dolgoztak együtt, írja a ZAOL. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva.
3: Több mint 5000 diák vett részt ezen a nyáron vándortáborban. 40 táborhelyen aludtak, mindenhol egy hetet töltöttek el. Ezzel együtt 10 év alatt több mint 40 ezer diák járta be a magyar erdőket. Az idei év egyik újdonsága volt a Vértes-Gerecse útvonal, ahol minden nap új táborhelyre lehetett költözni, illetve van egy másik útvonal is, ahol a tábor második felébe hajóra lehet szállni. Nagyon szeretik a gyerekek a vándortáborozást, könnyen megfeledkeznek a telefonképernyőjéről, és talán ez egyik legtöbb, amit adhat. Kicsit egymásra és kicsit a természetre fókuszáljunk.
2: Anyagi segítséget nyújt az iskola kezdéshez a helyi családoknak Tófej önkormányzata. A településen állandó lakhellyel rendelkező általános iskolások 10 000, a középiskolások pedig 15 000 forintos támogatást kapnak. A 16. életévüket már betöltött diákoknak a juttatás átvételéhez igazolniuk kell tanulói jogviszonyukat a 2026-os 27-es tanévre érvényes diákigazolványuk másolatával. A támogatásokat már át lehet venni a Tófeji Polgármesteri Hivatal házi pénztárában. Az ügyintézés hétfőtől csütörtökig, reggeltől délutánig, pénteken pedig reggeltől délig lehetséges, írja a ZAOL. Nem változik a tanórák időkerete, a pedagógusok azonban rugalmasabban használhatják fel a rendelkezésükre álló időt, hangzott el a Zala megyei szakmai tanévnyitó konferencián Zalaegerszegen. Az ajánlások között szerepel az összevont tanulási blokkok, a hosszabb mozgásszünetek és a nyugodt pihenőidő kialakítása. Az oktatásban a gyermekközpontúság, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés is nagyobb hangsúlyt kaphat. A konferencián elhangzott az is, hogy Zalaegerszeg a következő években 3,3 milliárd forintot fordít oktatási intézményeinek fejlesztésére, írja a ZAOL. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztály vezetője.
3: a melegedés a rendelkezésre álló táplálék mennyiségén keresztül módosítja a vonulás időzítését, másrészt vonulási útvonalakat is. Van egy változás, korábban mennek el a gólyáink, kevesebb táplálékot találnak a vizes élőhelyeken. Most már augusztus első felében van az a csúcs, amikor a legtöbb madarat látják. Nem úgy van, mint régen, hogy a települések körül kisebb csapatok gyülekeztek, hanem az ország nagy kommunális hulladék lerakójára, hiszen ott találnak legstabilabban táplálékot sajnos mostanában.
2: Teljes útlezárásra kell számítani Zalaegerszegen a Kisfaludi utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó úthelyreállítás miatt. Tegnap burkolatmaratást végeztek, ma és pénteken pedig az aszfaltozás következik. A munkálatok idején a Mártírok útján félpályás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek ma és holnap lehetőség szerint érdemes elkerülniük a Mártírok útja, Rákóczi út és Petőfi utca közötti szakaszát a Kertváros irányába. A frissen elkészített aszfaltot ugyanis annak kihűléseig nem lehet terhelni, írja a ZAOL. Iskolatáskákat, tolltartókat és más használható tanszereket várnak a Zalaegerszegi Adományközpontban. A szervezet több mint 400 rászorulónak nyújt rendszeresen segítséget, naponta pedig akár 250-en is felkeresik az intézményt. Az iskolakezdés közelettével elsősorban a több gyermekes családok támogatásához kérik a lakosság segítségét. A jó állapotú, már nem használt felszereléseket a Balatoni úton lehet leadni, főként hétfőtől csütörtökig a délelőtt folyamán. Az adományközpont emellett ruhákat, játékokat és háztartási eszközöket is fogad, számolt be az Egerszegi Hírek. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
4: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Napelemek alatt termesztenek málnát a Zalazon Innotech zalaegerszegi kísérleti ültetvényén. Az úgynevezett agrofotovoltaikus rendszer ugyanazon a területen teszi lehetővé a mezőgazdasági termelést és a napenergia hasznosítását. Az ültetvényen autonóm robotok végzik a növények gondozásához kapcsolódó feladatok egy részét, a rendszer működését pedig okostelefonról is felügyelhetik. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok augusztus 27-én, csütörtökön, sok boldogságot, kedves névnapos Gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan Artful Dodger jön a Rewind-dal, benne Craig David ének hangjával. Hallhatjuk Cheryl Cole-t, de mindenek előtt a The Rasmus slágerét, In the Shadows, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 27-e van, csütörtök, a kőpapírolló világnapja. Az egyik legikonikusabb játékot ünnepeljük ma, igen, a legendás kőpapírollót. Ki gondolta volna, hogy egy egyszerű kézmozdulatokkal játszható játék világnapot érdemel, pedig ez a több mint 2000 éves döntéshozatali módszer nem csak a gyerekkorunk része, hanem felnőttként is komoly tétje lehet. Legyen szó arról, hogy ki fizeti a következő kört, ki ül előre az autóban, vagy kié az utolsó szelet pizza. Japánból indult világhódító útjára, és ma már hivatalos bajnokságokat is rendeznek belőle. És ha harc legyen harc, Fight for this love, Sheryl Cole dalával megy tovább a csütörtök reggel.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Egy fokkal melegebbre készülhetünk ma már, mint amilyen tegnap volt. 28-34 fok közé melegszik a levegő. Napos, néha felhős időnk lesz. Holnap még ennél is melegebb. Részletek a hírek végén. Aztán jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, az Outkast-től a The Way You Move. Besten, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Valkonyai turistaház vízes blokkja. Két órán át küzdöttek egy férfi életéért Zalakaroson. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 7,7 millió forintos támogatásból korszerűsítették a Valkonyai Rockenbauer Pál turistaház vízes blokkját. A beruházás a versenyképes járások program segítségével és a helyiek összefogásával valósult meg. A munkálatokhoz a lakosság is hozzájárult, az új tetőcserepet például adományként kapta meg a település. Az egykori iskolaépületben kialakított turistaház 1982 óta fogadja az ország különböző részeiből érkező kirándulókat. A felújított épületrészt ünnepélyesen is átadták és megáldották. A rendezvényen a település szelíd gesztenyéjéből készült fagylaltot is kínáltak, írja a Zaol. Sikerült újraéleszteni egy német férfit, aki Zalakaroson a jegenye soron lett rosszul. A férfi összeesett, majd leállt a légzése és a keringése. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a mellkasi kompressziót, amelyet a kiérkező tűzoltók a mentés irányítás segítségével folytattak. Később a zalakarosi mentőegység és egy esetkocsi személyzete is bekapcsolódott az ellátásba. A csaknem két órás újraélesztés eredményeként a beteget stabilizált keringéssel lélegeztetés támogatás mellett szállították kórházba. A mentésben civilek, tűzoltók és mentők dolgoztak együtt, írja a Zaol. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 27. napján, csütörtökön, sok napsütésre van kilátás, a néha megjelenő felhőkből lényeges csapadék sehol sem várható. Élénk szél, és ma már egy fokkal melegebb, 28-34 fok közötti maximum várható, holnap még ennél is melegebb lesz, a hétvégén pedig egy hideg front hoz újból lehűlést. Én pedig hozom a következőt a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, már el is indítottam, Basement Jacks, Good Luck a Besten, jó reggelt!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 7 óra pillanatokon belül, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk például az IMF-fel. Vagy karamellel.
2: Láttam nevetést szörnyű helyeken, égi jelenést szétlő tereken, mennyi zokogás...
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Beiskolázási támogatást kapnak a tófei diákok. Nem rövidülnek 35 percesre a tanórák. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Anyagi segítséget nyújt az iskola kezdéshez a helyi családoknak Tófej önkormányzata. A településen állandó lakhellyel rendelkező általános iskolások 10 000, a középiskolások pedig 15 000 forintos támogatást kapnak. A 16. életévüket már betöltött diákoknak a juttatás átvételéhez igazolniuk kell tanulói jogviszonyukat a 2026-os 27-es tanévre érvényes diákigazolvány másolatával. A támogatásokat már át lehet venni a Tófei Polgármesteri Hivatal házi pénztárában. Az ügyintézés hétfőtől csütörtökig, reggeltől délutánig, pénteken pedig reggeltől délig lehetséges, írja a ZAOL. Nem változik a tanórák időkerete, a pedagógusok azonban rugalmasabban használhatják fel a rendelkezésükre álló időt, hangzott el a Zala megyei szakmai tanév nyitó konferencián Zalaegerszegen. Az ajánlások között szerepel az összevont tanulási blokkok, a hosszabb mozgásszünetek és a nyugodt pihenőidő kialakítása. Az oktatásban a gyermekközpontúság, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés is nagyobb hangsúlyt kaphat. A konferencián elhangzott az is, hogy Zalaegerszeg a következő években 3,3 milliárd forintot fordít oktatási intézményeinek fejlesztésére, írja a ZAOL. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvédve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnapos Gáspároknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ha szülinapos, névnapos, ünnepelt, ismerős vagy közlekedési infó van, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155, 50 centtel indul ez az óra.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Így 4-8 tájékán van, aki már rég túl van például a reggeli tornán, aki viszont még nem, annak jöjjön egy kis aláfestő zene hozzá. Move Your Body, Hannina Skytól, ha pedig az úton lévőknek van közlekedési híre, küldjék ide 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy hogyan mentek annó a dolgok a 90-es években, kiderül a 8:30-es hírek után. This is how we do it, így csináljuk mi. Montel Jordan folytatja, augusztus 27-én csütörtökön. Alapvetően napsütéses idő lesz, de tovább melegszik a levegő. A héten a legmelegebb holnap lesz. Részletek mindjárt, aztán folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Három napra lezárták a Kisfaludi utcát Zalaegerszegen. Tanszereket gyűjtenek a rászoruló családoknak. Ritka égi látványosságban lehet részünk hajnalban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes útlezárásra kell számítani Zalaegerszegen a Kisfaludi utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó úthelyreállítás miatt. Tegnap burkolatmaratást végeztek, ma és pénteken pedig az aszfaltozás következik. A munkálatok idején a Mártírok útján félpályás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek ma és holnap lehetőség szerint érdemes elkerülniük a Mártírok útja, Rákóczi út és Petőfi utca közötti szakaszát a Kertváros irányába, írja a ZAOL. Iskolatáskákat, toltartókat és más használható tanszereket várnak a Zalaegerszegi Adományközpontban. A szervezet több mint 400 rászorulónak nyújt rendszeresen segítséget, naponta pedig akár 250-en is felkeresik az intézményt. Az iskola kezdés közelettével elsősorban a több gyermekes családok támogatásához kérik a lakosság segítségét. A jó állapotú, már nem használt felszereléseket a Balatoni úton lehet leadni, főként hétfőtől csütörtökig a délelőtt folyamán, számolt be az Egerszegi Hírek. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a föld árnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 27-én csütörtökön, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Gáspárok, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a kő, papír, olló világnap. 1970-ben ezen a napon született Tony Kanál, basszusgitáros, a No Doubt alapítója. 1982. augusztus 27 megszületett Adam Diamond, művész nevén Duke Dumont, brit zenész, dalszerző, DJ producer. 1976-ban a mai napon született Mark Webber, ausztrál autóversenyző, Forma 1-es pilóta. És 1986. augusztus 27 megszületett Mario, amerikai R&B énekes. 2004-ben a Billboard első helyét szerezte meg a Let Me Love You-val. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Lassan véget ér a fesztivál szezon, de azért mi még repetázunk egy picit a jetlaggel.
2: Mert ezek nem csak színes karszalagok.
1: És zenél a Texas is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési infó van. Várom. Rögtön 8 óra, ha friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Valkonyai Turistaház vízes blokkja. Két órán át küzdöttek egy férfi életéért Zalakaroson. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 7,7 millió forintos támogatásból korszerűsítették a Valkonyai Rockenbauer Pál turistaház vízes blokkját. A beruházás a versenyképes járások program segítségével és a helyiek összefogásával valósult meg. A munkálatokhoz a lakosság is hozzájárult, az új tetőcserepet például adományként kapta meg a település. Az egykori iskolaépületben kialakított turistaház 1982 óta fogadja az ország különböző részeiből érkező kirándulókat. A felújított épületrészt ünnepélyesen is átadták és megáldották. A rendezvényen a település szelíd gesztenyéjéből készült fagylaltot is kínáltak, írja a Zaol. Sikerült újraéleszteni egy német férfit, aki Zalakaroson a jegenye soron lett rosszul. A férfi összeesett, majd leállt a légzése és a keringése. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a mellkasi kompressziót, amelyet a kiérkező tűzoltók a mentés irányítás segítségével folytattak. Később a zalakarosi mentőegység és egy esetkocsi személyzete is bekapcsolódott az ellátásba. A csaknem két órás újraélesztés eredményeként a beteget stabilizált keringéssel lélegeztetés támogatás mellett szállították kórházba. A mentésben civilek, tűzoltók és mentők dolgoztak együtt, írja a Zaol. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A sok friss info után a következő percek, sőt ez a fél óra is a zenéről szól, méghozzá az ezredforduló legjobb zenéiről. 4 perccel múlt 8, jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön. Sok boldogságot a névnapos Gáspároknak és Isten éltesse a szülinaposokat is. Something About The Music, így indul az óra, The Slammin' Frogs, készül a Blaha Louisiana és jön Vesz is az Alanéval. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 27-én csütörtökön, és közben csörög a 0620 55 55 155. Maxim Levente, Best FM, tessék.
1: Jó reggelt kívánok, Éva vagyok, Budapestről, 17. kerület.
0: Jó reggelt.
1: Csak azért szerettem volna beszélni valakivel, vagy írtam is egy üzenetet, hogy a hírekben hallottam, hogy eső nem várható. Hát itt a 17. kerületben dörög, és 7:30 óta szakad az eső, úgyhogy...
0: De jó önöknek!
1: Gondolom, hogy akik itt laknak, annak, azoknak ez nagyon jó hír.
0: Igen, tetszik tudni, milyen mínusz 40 és plusz 40 fok között, és hát eső várható is, meg nem is. Az időjárás most beelőzte az időjósokat. Köszönjük, Éva!
1: Nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni. Állandóan a Best-et hallgatom. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük.
1: Minden jót kívánok.
0: Önnek is viszont kívánom. 0620 55 55 155 ezen a számon csörgött Éva, de ugyanide sima és Viber üzenet is jöhet. Most már félek kimondani, hogy nincs baleset, inkább azt mondom, hogy nem tudok balesetről. Ha bárki mást tapasztal, vagy óriási dugó van valahol, várom a közlekedési infót is. Krisztina Aguilera, Lil Kim, Can't Hold Us Down. Így megy tovább a csütörtök reggel.

0: Best FM a legjobb zenék. Az imént hallgatunk Éva által jelzett Zivatar Gúc, Szolnok felé tart éppen Budapest 17. kerületéből. A felhők és a záporok mellett ma a napsütésre is készülhetünk, azért 30 fok körül alakul a maximum. Részletesebb időjárás jelentés a hírek végén, 8:30 után pedig a Backstreet Boys folytatja. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegeszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Beiskolázási támogatást kapnak a tófei diákok, nem rövidülnek 35 percesre a tanórák, a klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Anyagi segítséget nyújt az iskola kezdéshez a helyi családoknak Tófej önkormányzata. A településen állandó lakhellyel rendelkező általános iskolások 10 000, a középiskolások pedig 15 000 forintos támogatást kapnak. A 16. életévüket már betöltött diákoknak a juttatás átvételéhez igazolniuk kell tanulói jogviszonyukat a 2026-os 27-es tanévre érvényes diákigazolvány másolatával. A támogatásokat már át lehet venni a Tófei Polgármesteri Hivatal házi pénztárában. Az ügyintézés hétfőtől csütörtökig, reggeltől délutánig, pénteken pedig reggeltől délig lehetséges, írja a ZAOL. Nem változik a tanórák időkerete, a pedagógusok azonban rugalmasabban használhatják fel a rendelkezésükre álló időt, hangzott el a Zala megyei szakmai tanév nyitó konferencián Zalaegerszegen. Az ajánlások között szerepel az összevont tanulási blokkok, a hosszabb mozgásszünetek és a nyugodt pihenőidő kialakítása. Az oktatásban a gyermekközpontúság, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés is nagyobb hangsúlyt kaphat. A konferencián elhangzott az is, hogy Zalaegerszeg a következő években 3,3 milliárd forintot fordít oktatási intézményeinek fejlesztésére, írja a ZAOL. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM, a legjobb zenék. Napos, néha felhős idő, 30 fok körüli maximummal, egy-egy futózáporral. A főváros 17. kerülete például már túl van rajta, ahogyan azt korábban Éva is jelezte telefonon, a csapadékzóna pedig most ér Szolnok térségébe. Aki dugott balesetet lát, névnapost, szülinapost köszöntene, egyébként Gáspár napja van, hívjon, vagy írjon 20-as 55 55 155. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az 1999-es Amerikai Szépség című film inspirálta az angol DJ-t Jakattát, aki 2002-ben elkészítette az American Dream-et. Ez is szól majd 9 után, és érkezik Zséda is. És jöhet a közlekedési info is, ha van, 0620 55 55 155, rögtön 9 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM!
2: 88.9 Best FM!
0: A legjobb zenék!
2: A legjobb zenék!

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Három napra lezárták a Kisfaludi utcát Zalaegerszegen. Tanszereket gyűjtenek a rászoruló családoknak. Ritka égi látványosságban lehet részünk hajnalban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes útlezárásra kell számítani Zalaegerszegen a Kisfaludi utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó úthelyreállítás miatt. Tegnap burkolatmaratást végeztek, ma és pénteken pedig az aszfaltozás következik. A munkálatok idején a Mártírok útján félpályás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek ma és holnap lehetőség szerint érdemes elkerülniük a Mártírok útja, Rákóczi út és Petőfi utca közötti szakaszát a Kertváros irányába, írja a ZAOL. Iskolatáskákat, toltartókat és más használható tanszereket várnak a Zalaegerszegi Adományközpontban. A szervezet több mint 400 rászorulónak nyújt rendszeresen segítséget, naponta pedig akár 250-en is felkeresik az intézményt. Az iskola kezdés közelettével elsősorban a több gyermekes családok támogatásához kérik a lakosság segítségét. A jó állapotú, már nem használt felszereléseket a Balatoni úton lehet leadni, főként hétfőtől csütörtökig a délelőtt folyamán, számolt be az Egerszegi Hírek. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
2: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold, egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk, teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
1: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvédve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék az ősz közelettét, nem csak a hamarosan megszólaló iskola csengő és a hőkupola miatt idő előtt elszáradt, elfonnyadt, sárguló falevelek jelzik, hanem az is, hogy már egy órával hamarabb sötétedik, mint például másfél hónappal ezelőtt, és a napfelkelte is 6 óra környékére csúszott. És így volt ez 1993. augusztus 27-én.

Ikén is, mínusz hőkupola. Abban az évben jelent meg a Take That Babe című dala. Ezzel megyünk tovább a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. A videóklip egyébként elnyerte a 94-es MTV Video Music Award gálán a közönség díjat. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha még nem ment le a reggeli csúcs, dugó, baleset van, várom az infót.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap bringáztam, és az erdő mellett elhaladva azt láttam, hogy már sárgulnak és hullanak a falevelek. Hát ez augusztus végén még nem szokott így lenni, de hát a nagy szárazság, ugye? Rémálom. És egy másik, amerikai álom. A Jakarta American Dream című dala folytatja a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Jövő hét kedden kezdődik az iskola. Érdemes lesz majd jóval hamarabb elindulni reggelente, főleg a nagyobb városokban. És sajnos az egyelőre nyári szüneti viszonylag enyhébb reggeli forgalomban is történt egy-két baleset. A 4-es főúton Ebes határánál két autó ütközött a 211-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Árokba hajtott egy autó az 53-as főúton Kiskunhalas és Balota szállás között. A 65-ös kilométernél szintén félpályás zárás van, és gyalogost gázoltak a Komló-Mámpa összekötő úton Komló belterületén a Pécsi utca és a Kisfaludi utca kereszteződésénél. Az érintett szakaszon egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejt

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A hírek után újra csatlakozunk majd az ezredforduló háromlatához. Connected címmel szól a Stereo MC's dala, és itt lesz a Well Hello is. Ha közben dugó, baleset van bárhol, jöhet a közlekedési info a 0620-55-55-155-re. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Megújult a Valkonyai Turistaház vízes blokkja. Két órán át küzdöttek egy férfi életéért Zalakaroson. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 7,7 millió forintos támogatásból korszerűsítették a Valkonyai Rockenbauer Pál turistaház vízes blokkját. A beruházás a versenyképes járások program segítségével és a helyiek összefogásával valósult meg. A munkálatokhoz a lakosság is hozzájárult, az új tetőcserepet például adományként kapta meg a település. Az egykori iskolaépületben kialakított turistaház 1982 óta fogadja az ország különböző részeiből érkező kirándulókat. A felújított épületrészt ünnepélyesen is átadták és megáldották. A rendezvényen a település szelíd gesztenyéjéből készült fagylaltot is kínáltak, írja a Zaol. Sikerült újraéleszteni egy német férfit, aki Zalakaroson a jegenye soron lett rosszul. A férfi összeesett, majd leállt a légzése és a keringése. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a mellkasi kompressziót, amelyet a kiérkező tűzoltók a mentés irányítás segítségével folytattak. Később a zalakarosi mentőegység és egy esetkocsi személyzete is bekapcsolódott az ellátásba. A csaknem két órás újraélesztés eredményeként a beteget stabilizált keringéssel lélegeztetés támogatás mellett szállították kórházba. A mentésben civilek, tűzoltók és mentők dolgoztak együtt, írja a Zaol. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Free Your Mind az En Vogue-tól ebben az órában, zenél a Rascal Flatts, Verdák filmzene, Life is a Highway, és még mindig autós téma, egy autós játék zenéje volt a Yeah, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen, Lil Jon pedig november 24-én Pitbull előzenekaraként idézőjelben visszatér Budapestre. Hello, Max Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Duna után Mississippi-de a gitárok tovább zúznak, Best FM a legjobb zenék, a Verdák című animációs film zenéjével jön a Rascal Flatts, Life is a Highway. Érdekes, hogy a Pixarnak a Verdákhoz használt gépparkja négyszer erősebb volt, mint amit a két évvel korábbi Hihetetlen Családhoz használtak, és ezerszer erősebb, mint amit a 11 évvel korábbi Toy Storyhoz, így is 17 órába telt egyetlen képkocka kiexportálása. Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M0 Megyeri híd felé Csömörnél munkavégzés miatt 1-2 kilométeren torlódik a pálya. Két autó ütközött korábban Széchény külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél teljes útzárban. Autó és busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléter Pál úton a Kozár-Mislány felé vezető oldal jobb kanyarodó sávját foglalják el. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátani.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Azt írja be, hogy az eső miatt alig lehet látni, és rengeteg víz van az úton az M3-ason 60 előtt. Vigyázzon mindenki! Köszönjük szépen a figyelmeztetést! 0620 55 55 155 ide jött, és jönnek a hírek után is újból majd a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évekből. Itt lesz Nelly Furtado slágere. És a Bieberzé is.
2: Elmúlik az éj, de holnap belefér, hogy összerakjuk mind. Bármi történt, már megtörtént.
1: A rövid információs szünet után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Olyan ikonoktól a délelőtt utolsó órájában, mint Warren G, a Depeche Mode, vagy nem sokára Shaggy, az órát pedig a brit X-Factor 2008-as győztese Alexandra Burke indítja, nem esett messze az almafájától, szokták mondani, és ez most is igaz. Édesanyja Melissa Bell, a Soul to Soul együttes egykori énekesnője. 4 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Mr. Bombastic. We are the bombastic, romantic, fantastic lover.

0: Ezt a legjobb zenék volt. Szerencsém a 90-es években Skandináviában, azon belül is Norvégiában járni, és amelyik háztartásban csak megfordultam, mindenhol volt egy zongora és vagy egy gitár. Ráadásul mindenki beszél angolul. Nem véletlen tehát, hogy az északi országok ott vannak a zenei élvonalban. Gondoljunk csak az Abbára, az Aesopbészre, vagy például a most érkező dán formációra, Cut and Move-ra. 1991-es bemutatkozó albumuk címadó dalát játszom. Get Serious a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, az iskola kezdés hangjai. Jövő hét 2-től, tehát erre lehet majd készülni sokkal nagyobb forgalomra. Egyébként sajnos most is vannak balesetek, például a 6-os főúton Pécsvárad és Hírt között autó és teherautó karambolozott a 82-es kilométernél. Az utat teljes szélességében lezárták, aki teheti a 6-os főút melletti Pécsvárad-Hírd összekötő úton keresztül ki tudja kerülni a balesetet. Az M0-áson a Megyeri híd felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták. 3-4 kilométeres a torlódás, óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, jöhet az info a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két jó hír a végére, holnap már péntek, a másik pedig, hogy frissebb hang az én kicsit
2: mára már megfáradt orgánumom után.
1: Majoros Rita érkezik, és ő indítja majd a Linkin Park óraindító dalát. Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes.
3: Come on. Hey Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. A tűzifa áfájának csökkentése is napirendre kerül a parlamentben. Két magyart keresnek a nepáli áradások után. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Kétnapos rendkívüli ülés lesz mától a parlamentben. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az Alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Már két magyart keresnek Nepálban. A külügyminisztérium szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között. Nepál himalájai határvidékén súlyos áradások pusztítottak. A legfrissebb adatok szerint több mint 170-en meghaltak, és 1300 ember, köztük mintegy 700 külföldi eltűnt. Az ökumenikus segélyszervezet szolidaritási akciót hirdetett a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat- és növénykert szóvivője.
2: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek. Egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Meleg napok jönnek, mondom a részleteket a várható időjárásról. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, igazán kellemes délután kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jövök ma is ebéd utáni desszertekkel, például Mauro Picottoval és a Komodóval, de itt lesz majd Madonna és Justin Timberlake-kel és a 4 Minutes. Töltsük együtt a délutánt, vagy legalább egy részét, úgyhogy indítok is, jön a Linkin Park és az Indian. Legyen szép napjuk, töltsük együtt!
0: Best FM!

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Remélem, hogy jól telik a csütörtök, és hogy velem töltik a következő néhány órát, vagy legalább egy-két dal erejéig ezen a frekvencián maradnak. Hát ma is igyekszem oda tenni magam, és jó hangulatot hozni a legjobb zenékkel. 90-es, 2000-es évek, azt hiszem mondhatom azt, hogy közösen ez a kedvenc időszakunk, hát ezekből az időkből szólnak a legjobb zenék, és természetesen ma is a múltat idézünk, jön majd napkérdése is, közlekedési infókkal is jövök, úgyhogy tartsanak velem. Érkezik mindjárt a Negrokán és a Kadavez, úgyhogy táncolhatunk is egy kicsit, de előtte a Dalunize és az I Got Five on It viszi tovább a napot. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. A Negroken egy kicsit megtáncoltatott minket, de azért az utakon semmiképpen ne táncoljanak, inkább figyeljenek, mert ma is nagyon erős a forgalom. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán a Grébics pihenő és Tatabánya között torlódás van. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Sok esetben 15-30 percig is állnak az autók különösebb ok nélkül, ezt írták a hallgatóink. Aki autóval van és a főváros a célja, ma is érdemes az átterelt belső sávot választania. Önök mit gondolnak, miket tapasztalnak ma az utakon? 0620 55 55 155. Itt beszéljük ma meg, hogyha van infójuk, azokat is ide várom, jöhetnek a Viber üzenetek, jöhetnek az SMS-ek, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy érzik könnyebbnek. Nagyon köszönöm, jó utat ma is mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszemben szaladok, én akkor

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Járt már valaha valaki Monte Carlóban, amikor a Bermuda Monte Carlo dalát hallom és hallgatom, mindig ez jut eszembe, hogy na, fel kellene írni a bakancs listára. A következő óra dalait is fel lehet írni, de azokat hozom is szépen sorjában. Pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz majd Whitney Houston és a My Love Is Your Love.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már három magyar érintettje van a nepáli árvíznek. 120 ezer forintra emelkedik jövőre a nyugdíjminimum. Szaharai por érkezik holnap. Villányi Eszter vagyok. Már három magyar érintettje van a nepáli tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú embert tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Döntött a kormány az öregségi nyugdíj legkisebb összegének emeléséről. A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy 2027. január 1-től 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot. Magyar Péter jelezte, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak duplájára nő majd a nyugdíja. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Halálos áldozata is van a nyugat-nílusi vírusnak Hollandiában. Utrecht tartományban egy ember meghalt, egy másikat pedig kórházban ápolnak. A holland közegészségügyi intézet hangsúlyozta, továbbra is nagyon kicsi a kockázata annak, hogy valaki az országban elkapja a vírust, és a tünetek is kialakuljanak. Idén eddig három ottani érintetről tudni, szakértők szerint ők Hollandiában fertőződhettek meg. A kórt egyébként szúnyogok közvetítik emberről, emberre pedig nem terjed. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor, 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd, csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk, szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A legtudibb slágerek még mindig itt szólnak, úgyhogy maradjanak ezen a frekvencián és hallgassanak igazi Best FM-es slágereket. Én Majoros Rita vagyok, így 5 perccel 1 óra után is csak a legjobbakat hozom, de felteszem majd a napkérdését is még ebben az órában, de csak is Árás Boroborója után, a Deep Dish pedig a Flashdance-szel már indítja is az órát. Legyen szép napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Megjöttem a nap kérdésével. Vannak azok a beszélgetések, vannak azok a mondatok, amiket bizony soha nem felejtünk el, mert valamiért megmaradnak bennünk. Aki mondta, vagy ahogyan mondta, vagy amit mondott, és elgondolkodtatott bennünket, szóval azt hiszem mindenki életében volt legalább egy, de inkább több olyan mondat, amit soha nem fog elfelejteni. Hát ma délután ezekre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155 a számunk. Ide is jöhetnek az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is jöhetnek a válaszok. Kinek mi az a mondat, amit soha nem fog elfelejteni? És ha hozzáfűznek némi magyarázatot, vagy hogy hol hallották kitől, azt is megköszönöm. Várom a válaszokat, mellé Macy Gray-t hozok, jön az I Try, aztán hamarosan Whitney Houston énekel nekünk egy hatalmasat, My Love Is Your Love, itt a Best FM-en.

0: Ébreszt FM, a legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Best FM a legjobb zenék, Whitney Houston My Love Is Your Love dala után közlekedési infókkal jövök. A 6-os főúton Pécsvárad és Hird között egy autó és egy teherautó ütközött. A 82-es kilométernél teljes szélességében lezárták az utat, úgyhogy aki teheti, a 6-os főút melletti Pécsvárad Hird összekötő úton kerüljön. A két autó ütközött Széchény külterületén a 22-es főúton a 44-es kilométernél felpályás lezárás mellett lehet haladni. Az M0-es autót keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécer térségében, pedig a belső elválasztó sávban kasszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva, 1-2 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Továbbiakban is ide várom az útinfókat, látnak valamit az utakon. Köszönöm, ha írnak vagy hívnak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Tudom, nagyon sokszor mondtam már egy-egy dalra, hogy mennyire jó, és mekkora kedvencem, és úristen imádom, de most tényleg egy olyan dal jön a 90-es évekből, 96-ból, ami hát nagyon hosszú évekig a csengő hangom is volt, annak idején, amikor még menő volt csengő hangot beállítani, szóval egy olyan dal, ami garantáltan felpörgeti, inkább azt mondom, feldobja a délutánt, groove-os, hip-hopos R&B hangulattal. Blackstreet, Dr. Dre és Queen Pen, No Digity, egy igazán magabiztos nőről szóló dal. Azt hiszem, így a csütörtök délutára tökéletesen illik. Jön egy kis flörtölős hangulat, és a No Digity a Best FM-en. Yeah. You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc múlva délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, na de előtte még egy gyors kérdés, mert hogy itt pár perccel ezelőtt, amikor a Blackstreet daláról beszéltem, hogy mennyire jó dal, és ez volt a csengő hangom, akkor elhangzott tőlem egy olyan mondat, hogy amikor még menő volt csengő hangot beállítani, és aztán írt nekem több hallgató is, hogy miért most már nem az. De szerintem az, mert hogy bevallom őszintén, nekem most is van, csak a múltkor egy mondjuk úgy, hogy fiatalabb generációba tartozó barátom vagy ismerősöm azt mondta, hogy hát szerinte amúgy már nem annyira illik csengő hangot beállítani, szóval hát akkor vitassuk meg a következő órában ezt a kérdést. Mennyire menő még manapság csengő hangot beállítani? Én bevallom őszintén, nekem van, ráadásul ciki vagy nem, egy írtó menő mexikói mariachi bandának egy nagyon-nagyon jó kis dala, szóval én bevállalom. Hát a következő órában is jöhetnek az üzenetek, és mellé akár a csengő hangnak való zenék is, úgyhogy menjünk tovább Ricky Martin és Christina Aguilera romantikus dalával. És jön meg Szakács Gergő is, és az Elkezdem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 3 magyar érintettje van a nepáli árvíznek. Lehet jelentkezni az őszi érettségire. Szaharai por érkezik holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Már 3 magyar érintettje van a nepáli-tibeti határon történt természeti katasztrófának. A külügyminisztérium közölte, hogy a pekingi magyar nagykövetség jelezte, újabb magyar állampolgárságú ember tartanak nyilván az eltűntek között. A diplomaták folyamatos kapcsolatot tartanak a partner képviseletekkel. A villámárvizek miatt mintegy 170-en életüket vesztették, és 1300-an eltűntek, köztük számos külföldi. Kétnapos rendkívüli ülést tart az országgyűlés. A képviselők tárgyalják egyebek mellett a szakképzési törvény és az alkotmánybíróság működését érintő törvények módosítását, de döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról is. Emellett napirendre kerül az áfa törvény módosítása, amely a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra javasolja csökkenteni szeptember 15-től. Az ülés Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődött. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségire. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát is lehet tenni. Az őszi érettségi időszak október 12-én kezdődik és november 20-áig tart. A legfontosabb információkat az oktatási hivatal honlapján találják. Több mint 84 ezer rászoruló gyermek kap tanszercsomagot, ezek kiosztása már meg is kezdődött. A Klebersberg központ elnöke Sinka Edit közölte, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók kapnak tanszercsomagot 1-től 8. osztályig, több mint 2400 intézményben. A csomagban nem csak tanszerek, papírok, írószerek, vonalzók vannak, hanem például az elsősök számára tisztasági csomag, a 7-eseknek pedig tudományos számológép is. Tovább kell várni az országos áztató esőre. A Hungaromet agrometeorológiai jelentése szerint csak kis mennyiségű csapadék jön, és bár az elmúlt napokban az ország felén számottevő eső volt, az Alföldön szinte egy csepp sem esett. Az ország túlnyomó részén továbbra is nagyfokú, főleg az Alföldön a legmagasabb fokozatú súlyos mezőgazdasági asszály van. Mindenhol csökken a felhőzet, napos időre számíthatunk. Kora délutánig még lehet egy-egy zápor. 28 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 17-27 fok közé hűl a levegő. A szél néhol megélénkül. Holnap a napsütést szaharai por szűri majd. Csapadék nem lesz, a szél viszont megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. Pénteken 29-36 fokra számíthatunk. Szombaton a napsütés mellett zápor, zivatar, néhol heves zivatar is jöhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, 2 óra múlt 4 perccel gyerünk tovább, és hallgassunk együtt remek zenéket, illetve vitassuk meg, hogy mennyire illik még, vagy menő még csengő hangot beállítani. Önöknek van még? Nekem mindig is volt az az igazság. 0-20-55-55-155, jöhetnek az üzenetek mellé a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az a mondat, amit soha nem fogunk elfelejteni? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt írja Réka, bármi történjék, mindig lesz hova hazajönnöd. Anyukám mondta, amikor 18 évesen elköltöztem otthonról, azóta is ez jut eszembe, amikor nagyon

Ez most már majdnem 20 évvel ezelőtt volt, így élem az életem. És mekkora jó tanácsok ezek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még hasonlóak. Akár egyébként pozitív értelemben is, de ha valakivel esetleg, mert hogy negatív mondatok is vannak, amik úgy behangzottak emberektől és megmaradtak bennünk, azokat is várom ide. Beszéljünk róluk Facebookon és Instagramon is, ott vagyunk, kikerült a kérdés már posztformájában is, úgyhogy jöhetnek a kommentek. Mellé pedig egy 90-es évekbeli fiú banda, de nem olyan, mint a Take That, vagy éppen a Backstreet Boys volt, ez pedig nem más, mint az E17. Ők egy kicsit inkább ezt a boyband stílust hip-hoppal és R&B-vel ötvözték. Jön az It's Alright, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, Janet Jackson, That's the Way Love Goes dalát hallottuk, aminek klipjében még Jennifer Lopez is kameózik. Ami viszont ennél talán egy picit fontosabb információ, hogy a Margit híd Budai híd főjénél baleset történt. Lacinak köszönöm szépen az infót, és ott kell egy kis fennakadásra számítani. Ami pedig az M0-ás autóutat érinti, a keleti szektoron a 11-es főúti végcsomópont felé Pécelnél a belső elválasztósában kaszálnak. Az 51-es kilométernél a belső sáv zárva is van, több kilométeres az araszolás mögötte. Szintén a keleti szektorban az M5-ös autópálya felé a 44-es kilométernél Maglódnál szalagkorlátot javítanak a belső sáv zárása mellett. A munka mögött pedig torlódás van, és már a 3 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója bárhonnan az országból, nagyon köszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Beiskolázási támogatást kapnak a tófei diákok, nem rövidülnek 35 percesre a tanórák, a klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Anyagi segítséget nyújt az iskola kezdéshez a helyi családoknak Tófej önkormányzata. A településen állandó lakhellyel rendelkező általános iskolások 10 000, a középiskolások pedig 15 000 forintos támogatást kapnak. A 16. életévüket már betöltött diákoknak a juttatás átvételéhez igazolniuk kell tanulói jogviszonyukat a 2026-os 27-es tanévre érvényes diákigazolvány másolatával. A támogatásokat már át lehet venni a Tófei Polgármesteri Hivatal házi pénztárában. Az ügyintézés hétfőtől csütörtökig, reggeltől délutánig, pénteken pedig reggeltől délig lehetséges, írja a ZAOL. Nem változik a tanórák időkerete, a pedagógusok azonban rugalmasabban használhatják fel a rendelkezésükre álló időt, hangzott el a Zala megyei szakmai tanév nyitó konferencián Zalaegerszegen. Az ajánlások között szerepel az összevont tanulási blokkok, a hosszabb mozgásszünetek és a nyugodt pihenőidő kialakítása. Az oktatásban a gyermekközpontúság, a kritikus gondolkodás, a kommunikáció és az együttműködés is nagyobb hangsúlyt kaphat. A konferencián elhangzott az is, hogy Zalaegerszeg a következő években 3,3 milliárd forintot fordít oktatási intézményeinek fejlesztésére, írja a ZAOL. A klímaváltozás megváltoztatta a madarak őszi vonulási szokásait is. Kénytelenek korábban útra kelni a táplálékbázis csökkenése miatt. A megszokottnál jóval előbb repültek el gólyáink is, így augusztus 20-ára már alig maradt néhány Magyarországon, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring és kutatási osztályvezetője. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel. Várok mindenkit, ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
3: 88.9 Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM, a legjobb zenék, a Sweet For My Sweet-tel megyünk tovább CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dal feldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Három napra lezárták a Kisfaludi utcát Szalaegerszegen. Tanszereket gyűjtenek a rászoruló családoknak. Ritka égi látványosságban lehet részünk hajnalban. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Teljes útlezárásra kell számítani Zalaegerszegen a Kisfaludi utcában a szennyvíz csatorna rekonstrukciójához kapcsolódó úthelyreállítás miatt. Tegnap burkolatmaratást végeztek, ma és pénteken pedig az aszfaltozás következik. A munkálatok idején a Mártírok útján félpályás forgalomirányítás lesz érvényben. A közlekedőknek ma és holnap lehetőség szerint érdemes elkerülniük a Mártírok útja, Rákóczi út és Petőfi utca közötti szakaszát a Kertváros irányába, írja a ZAOL. Iskolatáskákat, toltartókat és más használható tanszereket várnak a Zalaegerszegi Adományközpontban. A szervezet több mint 400 rászorulónak nyújt rendszeresen segítséget, naponta pedig akár 250-en is felkeresik az intézményt. Az iskola kezdés közelettével elsősorban a több gyermekes családok támogatásához kérik a lakosság segítségét. A jó állapotú, már nem használt felszereléseket a Balatoni úton lehet leadni, főként hétfőtől csütörtökig a délelőtt folyamán, számolt be az Egerszegi Hírek. Ritka égi látványosságban lehet részünk csütörtökről péntekre virradó hajnalban. Részleges holdfogyatkozás lesz, aminek különlegessége, hogy a fogyatkozó hold lenyugvását is megfigyelhetjük. A jelenségről Szabó Oliver Norton, a Svábhegyi Csillagvizsgáló csillagásza beszélt rádiónknak.
3: Azt fogjuk majd észrevenni, mintha hirtelen elkezdene elfogyni a hold. Egy hatalmas kör alakú árnyék megjelenik rajta, és egészen a hold nyugtáig egyre nagyobb és nagyobb részét fogja kitakarni majd az égitestnek. Ahogyan egyre lejjebb ér a horizonthoz egyre közelebb, illetve egyre nagyobb részét takarja ki a földárnyék is, egyre vörösebbnek látszik majd a holdunk. Teljesen szabad szemmel végignézhető jelenség. Olyan helyről nézzük, ahol a nyugati horizont alacsony, tehát nem takarnak hegyek, fák vagy bármilyen tereptárgyak.
2: Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvétve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Mendia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
4: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. Bár sok autós nyáron sem cseréli le a téli gumikat, ez nagyon komoly biztonsági kockázattal jár. A forró aszfalton a téli abroncsok tapadása rendkívüli módon romlik, gyorsabban kopnak és jelentősen nőhet a fékút. Egy friss teszt szerint vészfékezéskor akár 16 méteres különbség is lehet a nyári gumi javára. A szakértők szerint a téli gumik sűrű lamellázása havas és jeges úton előnyös, száraz nyári burkolaton azonban instabillá teheti az autót. A kormány reakciók pontatlanabbá válhatnak hirtelen irányváltásnál, vagy autópályás tempónál pedig csökkenhet a jármű stabilitása, úgyhogy egyáltalán nem javasolt. Az abroncs választás több figyelmet igényel, mint elsőre gondolnánk. Mert hogy a 4 évszakos gumi sem igazán jó megoldás, sok sofőr számára csábító kompromisszum. Egy 4 évszakos guminak a nyári forróságban, zuhogó esőben, fagypont körüli aszfalton és havas úton is megbízhatóan kell viselkednie, ezt a sokféle elvárást azonban kevés modell képes igazán jól teljesíteni. Egy friss felmérés szerint a várható élettartam nagyjából 3-4 év, feltéve, hogy évente körülbelül 10 000 kilométert autózunk. A becsült futás teljesítmény 30 és 46 ezer kilométer között alakult. A tartóság azonban nem minden, hiába bír sokáig egy gumi, ha esőben hosszabb vele a fékút, vagy télen bizonytalanul kapaszkodik az útba. A 4 évszakos abroncsoknál ezért a kiegyensúlyozott teljesítmény többet ér néhány plusz kilométernél. Úgyhogy nem érdemes ezen spórolni, hiszen téli gumival autózni nyári kánikulában végzetes lehet. A legjobb zenék pedig bármerre is jársz, kísérnek továbbra is itt a Best FM-en.

0: Veszem a legjobb zenék utolévők, figyelem az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták, ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem le, sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Megújult a Valkonyai turistaház vízes blokkja. Két órán át küzdöttek egy férfi életéért Zalakaroson. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Több mint 7,7 millió forintos támogatásból korszerűsítették a Valkonyai Rockenbauer Pál turistaház vízes blokkját. A beruházás a versenyképes járások program segítségével és a helyiek összefogásával valósult meg. A munkálatokhoz a lakosság is hozzájárult, az új tetőcserepet például adományként kapta meg a település. Az egykori iskolaépületben kialakított turistaház 1982 óta fogadja az ország különböző részeiből érkező kirándulókat. A felújított épületrészt ünnepélyesen is átadták és megáldották. A rendezvényen a település szelíd gesztenyéjéből készült fagylaltot is kínáltak, írja a Zaol. Sikerült újraéleszteni egy német férfit, aki Zalakaroson a jegenye soron lett rosszul. A férfi összeesett, majd leállt a légzése és a keringése. A helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a mellkasi kompressziót, amelyet a kiérkező tűzoltók a mentés irányítás segítségével folytattak. Később a zalakarosi mentőegység és egy esetkocsi személyzete is bekapcsolódott az ellátásba. A csaknem két órás újraélesztés eredményeként a beteget stabilizált keringéssel lélegeztetés támogatás mellett szállították kórházba. A mentésben civilek, tűzoltók és mentők dolgoztak együtt, írja a Zaol. Sikeresen zárult az idei 10. vándortábor szezon, amin minden eddiginél többen vettek részt. Kovács Molnár Boldizsár, az Országos Erdészeti Egyesület programfelelőse elmondta, a fiatalok felejthetetlen élményekkel és új barátságokkal gazdagodtak az ország legszebb tájait bejárva. Legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásról. Ma térségünkben sok napsütésre készülhetünk, időnként lehetnek felhők fölöttünk, de csapadék nem várható. Csak elvédve északon alakulhat ki egy-egy kisebb zápor. Pénteken kánikulára készülhetünk, ma 31, holnap 35 fokos nappali maximumok, éjjel 17-21 fokos minimumok lehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, jó délután, Zalaegerszeg, a Best FM-ben hallgatjátok a Best délutánt, ahol a legjobb zenék szólnak. Béni Meddia vagyok, jövök a város legfrissebb híreivel, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek ikonikus slágereivel. Egy kis nosztalgia, sok jó zene. Ezt kínálom a folytatásra is itt a Besten.
3: 88.9 Best

Best FM, a legjobb zenék, a Never Be The Same Again-nál megyünk most tovább, Belaniszi egyik legsikeresebb szólódalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls siker korszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops, a TLC

0: Best FM, a legjobb zenék, már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett, a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.
2: 88.9 Best FM.

Best FM legjobb zenék véget ért már a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift White Boy-jal. Béni Meddiát hallottad, szép est.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdílert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 g tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamin találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta el rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mi csütörtökön 6 és 8 óra között úgy pörgetjük a legnagyobb dance himnuszokat a 90-es és a 2000-es évekből, minthogyha ma este már indulna a hétvége. Kató hétig én White Boy, héttől csütörtöki rezidensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.

És hogy a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/Lauer and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagy H-val, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, aki majd utánam érkezik 7-től 8-ig a legnagyobb dancehimusokkal, aztán D és Slimfit Hun, ő pedig Slimfit Szabi szombatról, hiphoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com/DJ Whiteboy, és a mixek mellett természetesen ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: És hogy első kézből tudjatok értesülni a velünk kapcsolatos információkról, következő buli, a mixeket hol lehet megtalálni, a Night Shift lemezlovasok merre zenélnek a hétvége folyamán, hát csatlakozzatok hozzánk Facebookon is, és Instagramon is, majdnem azt mondtam, hogy vagy, de az a legjobb, hogyha mind a két helyen csatlakoztok hozzánk. Roppant egyszerű a profilunk, Best FM Night Shift, így keressetek minket.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Minden nap más stílusban mixelünk 120 percen keresztül a Night Shift legelején. Így indítjuk az estét hétfőtől vasárnapig, és minden nap más-más rezidens csatlakozik hozzám. A csütörtök, vagyis a mai nap a dance zenéké, ami azt jelenti, hogy DJ Millerrel pár perc múlva helyet cserélünk. Ő átjön ide, ővé lesz a két lejátszó meg a keverő, és ő pakol még egy órán keresztül a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb klub himnuszaiból és dance slágereiből. Szóval, amíg megejtjük ezt a gyors helycserét, addig szusszanhatok ti is egy picikét, de tényleg csak egy nagyon-nagyon keveset, mert pár perc, pár másodperc, és innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fájdalmasabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csaknem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győr-Újbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na, ha már Lady, meg Mojo, meg franciák, még egy dolog eszembe jutott a David Gettával kapcsolatban, beszéltünk róla, ugye,
4: igen,
3: hogy nyomta ezt a monolit buliát, ugye háromszor egymás után a Stade de France-t megtöltötte. És hogy ugye hívott magához sztár vendégeket, ilyen alig ismertek, J-Lo, Akon, Black Eyed Peas.
4: És hagyja, hogy hívta őket, de el is mentek. Hát, tehát, tudod, azért, te is azért elhívtál már bizonyos egyéneket a szülinapodra a gyerekkorodban.
5: Nem voltam.
4: De nem biztos, hogy eljöttek, ugye? Hogy
3: nem jelent.
4: Egy részük nem.
3: Kérdeztem annyit, hogy a Jackson akkor most jön, vagy nem jön? Nem jön. És ugye hát most már készült róla After Movie, és hogy ez is ilyen tök ilyen emberi, és ez biztos, hogy nem volt megtervezve, hogy a David Guetta, amikor jött a Black Eyed Peas az utolsó napon, ugye három éjszaka volt, és az utolsó a Black Eyed Peas volt a sztár vendég. És jó fej volt, mert nem csak a közös dalaikat játszott, hanem konkrétan a Pump It Up is lejátszotta. De valami úgy maradt, valami nem oké volt, úgyhogy ilyen mínusz ötön. Kezdték el játszani, a Black Eyed Peas-nek hát ők is azért rutinosak, érted?
4: Lemodellezték.
3: Elkezdték lassan nyomni.
4: Aha.
3: És akkor amikor eljött az a rész, ahol meg lehetett picit meglupolt a David Guetta, Pump It Louder, és ők visszahúzta a tempót.
4: Aha.
3: A srácok nyilván hát nem először csináltak ilyet. És akkor utána ott volt az izé, a backstage-ben, hogy ne haragudj, le volt húzva a tempó, semmi baj, azt hittem remixet nyom, semmi. hogy még egy ekkora rohadt nagy megszervezett showba, és hogy bele tud mindig
4: csúszni
3: valami
4: hiba, kis csúszni a hiba. Gondolj bele, hogy ettől lett viszont emberi.
3: Igen,
4: hogy
3: igen,
4: nem
3: igen,
4: ez a megnyomom az entert és megy minden, hanem ezek szerint akkor diszkózott a pali.
3: Pontosan.
4: Mert másképp ilyen hibát nem tudsz vételni, mert akkor minden nulla, enter, hadd menjen, tűz és egyebek. Na, és itt meg látod, akkor becsúszott egy hiba, és hát lássuk be, hát ki nem járt így DJ-ként? Én állandóan ezt csinálom.

Best FM. A legjobb zenék mixben. A lemezjátszóknál DJ

0: legjobb zenék mixben.
1: Nem vagyok benne biztos, hogy ez a dal volt-e az, igen, amit hát közös barátunk, kollégánk, Ötvös Laci. Még a megboldogult Kuba Libre-be. Ugye te jött oda hozzád, egy hölgy nem nagyon volt már szomjas, mármint a hölgy.
2: Elégedett volt már.
1: Én abszolút jól érezte magát, és hogy hát ezt az előző dalt, ugye ezt a Topaz New Millenniumot próbáltak kérni, úgy, ahogy mindenki kérte, ugye, hogy a tirit, hogy azt játszott a léci, és hát tudod, az Ötvös Laci meg eljátszott, hogy nem hallja, hogy mi ez a dal, és így, tudod, így lehajolt hozzá, és egy stikába oda rakta a mikrofont a csajhoz, és közben lehúzta a zenét, és az egész Kuba Libre azt hallgatta, hogy tudod, hogy tirit,
2: Ami Lászlónk, egy hős, egy hős.
1: Picikét ott megtöttent a buli. Csokottatjuk egyébként az Ötvös Latikédet. Na, Limikém, hát akkor még egy augusztus utolsó hétvégére mennyire?
2: Persze, pörgessük meg.
1: Hát te benne pörgeted, azt mondod.
2: Ja, hát én már, ha mit szólsz hozzá, hogy azt mondom, hogy én már hétfőn egy céges bulit lenyomtam.
1: Meg-e vagyok-e lepődve?
2: Na, nem, és akkor utána ma innen egyenesen egy borbár a belvárosba, aztán utána pénteken Tátra megyek, kérlek szépen, képzeld el, hogy Esztergomhoz van egészen közel,
1: igen,
2: és régen ott egy ilyen nagy nyári komplexum volt, az Ice Beach, az most Ice már kimondatom, mert ugye már nem létezik abban a formában, és ott lesz egy nagy helyi cégnek az ilyen családi napja, a műsorvezetés és diszkózás lesz a feladat, a megszokottak szerint, aztán pedig szombaton ismételten szelidító, nyárzáró, úgyhogy ez már a negyedik dátum az idei nyáron, nagyon örülök neki, imádom. És már 32 éve járok egyébként a Tóphatra oda zenélni, elképesztő számok ezek, Sándor.
1: Nappal egyébként voltál ott, egyébként egy Márkosztál volna
2: egyet a szemében? Ott szoktam ébredni. Hát volt olyan, hogy buli, figyelj, mondjam azt, hogy a 90-es években állandóan az volt a menő, hogy a személyzettel együtt. Éden Disco szintén már nem létezik, mondhatom a nevét. Figyelj, végeztünk, stand, stb. Utána, hát vagy
1: éppen
2: vagy pedig alsóradákba, fürdőruhába, stb. Ismered a részleteket, vagy nem, de majd most mindjárt elmondom. Na szóval a lényeg, hogy mentünk be közös fürdőzésre, mondjuk ilyen reggel 8-9-10-kor, mert akkor ilyen 6-7-ig tartottak a bulik. És senki nem szólt a víkendházak, hogy olyan hangosak vagyok, semmi. Tehát ilyen vadkapitalizmus keretein belül mi ott fürödtünk, jól éreztük magunkat, és senki nem bánta ezt egyébként.
1: Jó? És lesz fürdés hónap, vagy majd meglátod?
2: Majd kitaláljuk, de a pénztárcánkat megúsztattuk egy pár szor, emlékszem, meg az akkori méregdrága mobiltelefonokat, szóval nem volt ez mindig annyira funny és happy,

0: A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tényleg itt az óriás sűrű hétvégéit bennek, hát az életben mikor volt utoljára olyan, hogy el tudjam menni megnézni egy külföldi DJ-t. Most egyébként nagyon jók voltak, lesznek, jönnek, Black Café, itt volt a Gordo, jön az Eric
2: Magyarországon Prince. Soha. Tehát ugye ezért szoktam azt bevállalni barátokkal, főleg régebben azért sok ilyen volt, hogy beültünk az autóba, fölültünk a repcsire, és akkor akár két napra, háromra, négyre, ötre volt, hogy két hétre ugye Ibiza, vagy bárhova, vagy Londonba kimentünk, és akkor ott meghallgattuk, mert egyébként azért ott a millió, az egész teljesen más, nem kell mondjam, Sándor, tehát nem bántva ezzel senkit, nyilván kinek
1: olyan jó, nem beszéltünk össze, de hogy ugyanezt beszéltük ott, hogy lassan tényleg ott tettünk, hogy bulira meg koncertre külföldre érdemes menni.
2: Így van, és egy Purple Disco Machine, akit szoktunk emlegetni, teljesen más hatása van itt Magyarországon, akár egy Balatonparti fesztiválon, vagy más volt a horvát tengerparton, tehát, vagy éppen Ibizán. Tehát mondanám, hogy mást játszik, de még az se teljesen igaz, hanem az egész közeg, a közönség, az egész úgy, ahogy van, teljesen más, nem tudom ezt ilyen kézzelfoghatóan
1: abszolút
2: elmondani,
1: értem,
2: de abszolút, hogy miről van szó.
1: Persze.
2: Úgyhogy Magyarországon nagyon ritkán jutok el külföldi DJ produkciójára. Nem azért, mert nem szeretném, hanem ugye én is sokat dolgozom a mai napig. Hát ki gondolta volna ezt 30 évvel ezelőtt, hogy 54 évesen még a bácsi megy

0: X-ben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Get together, pont most, amikor meg igazából elköszönünk egymástól.
2: Figyelj, de eddig együtt voltunk.
1: Az is igaz.
2: Gondolj bele.
1: Az igaz, elérhetőséget nagyon régen mondtuk, egy gyorsan még így a végére, hogy azért a mixeidet hol, mint merre.
2: Azt továbbra is a Mixcloudon belül a DJ Miller Hun oldalon fellelhető. Egyébként most már ilyen 200 körül van a mixek darabszáma, hogy egészen pontos legyek, vagy pontatlan, mert ugye nem tudtam pontosan. Jó, beleszaladtam a saját dumámba, szóval az a lényeg, hogy kb. 200 mix van fent, úgyhogy van bőven választék, szemezgessen belőle mindenki kedvére.
1: Hát, hogy a South Park idevágó mondatát így ide bedobjam. Hú, de jó vagy! Ivikém,
2: éreztem némi iróniát ebben, de elfogadom a bocsánatkérésedet.
1: És Pipo barátunkat üdvözlöm minden is, mert hát ezt vele szoktuk nagyon régen. Hú, de jó vagy! Ugye, Mr. Furko? Azt hiszem, ő volt a South Parkban.
2: Igen. Mi más?
1: Igen. Pipo van, mi más. Na, figyelj, szeptember lesz már jövő csütörtökön, amikor legközelebb találkozom. Mondjuk téged még, még az iskolakezdés szörnyűrében nem fenyeget.
2: Úgy kérdezem, hogy akkor jövő hónapban is jöhetek.
1: Gyere, mindenféleképpen várunk.
2: Rendben, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már három áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, három esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a halgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az előző két órában minden a dance-ről szólt nálunk, úgyhogy most a következő 60 percben jöjjenek a legnagyobb R&B divák. Hol egyedül, hol kísérettel. Jennifer Lopez in a Love Don't Cost a Thing-el, Christina Aguilera itt lesz a Genie in a Bottle-el, Beyoncé pedig Sean Paul-lal és a Baby Boy-jal érkezik majd hamarosan a Nickelback és a Photograph után.
3: Ez a Night Shift a best

Blast FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

Best of a legend zenék, pont úgy, mint az Everything But the Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But the Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokónál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM, a legjobb zenék. Meccs van az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos korlátozások vannak érvényben, még úgy bő 3 órán keresztül egészen éjfélig. Vagyis az Albert Flórián utat a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, illetve az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat a Könyves Kálmán körútól a Nagyvárad tér irányába szakaszosan és időszakosan lezárják. Emellett pedig tilos megállni úgy szintén éjfélig az Albert Flórián út mindkét oldalán, a Könyves Kálmán körút.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kihirdették a pótfelvételi ponthatárait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében, holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, erről is beszélt napirendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. 4 feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 gram tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
2: Fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
1: Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat felénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma van a lottó és a lottózás nemzetközi napja, de csak óvatosan, nem szabad túlzásba vinni. Nálunk viszont nem kell találgatni, hogy vajon kik érkeznek a következő órában. Elmondom én, Armand van Helden jön a My, a Little Gio Baggio a Funky Groove-val, Whitney Houston az I'm Your Baby Tonight-tel és a Black Eyed Peas a Pump It-tel már is.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

Best FM a legjobb zenék, német producerek francia énekesnővel angol nyelvű dalokat csinálnak. Ez akár lehetne óriási kapufa is, de a French Affairnek mégis bejött. Jön a Sexy a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Soha nem találkoztunk még személyesen, bár egyszer terveztem, hogy oda megyek hozzád az egyik diátadon. Nem értek a rap zenéhez, de azt látom és érzem, hogy nagyon-nagyon jó vagy benne, és lehet, hogy fura, amit most mondok, de így ismeretlenül is valamiért nagyon közel érezlek magamhoz. Pár évvel ezelőtt ezt az üzenetet küldte Eminemnek a tegnap előtt elhunyt Dolly Parton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
2: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó profili alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő, délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhűvel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A No Doubt dobosa Adrian Young tegnap, a csapat basszusgitárosa Tony Kénál pedig ma ünnepli a születésnapját. Gondolom összejött a zenekar egy kis ünneplése, ha már úgyis az elmúlt heteket a Las Vegas-i Sphere-ben töltötték. Nálunk Gwen Stefani, a csapat énekesnője érkezik, férjével Blake Sheltonnal és a Nobody But You-val Lionel Richie után.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék, ez már a második hét, annak is a vége a Tupac gyilkosság tárgyalásából, és hogyha jól haladnak az üggyel, akkor lehet, hogy pont a 30. évfordulóra, Tupac halálának 30. évfordulójára, szeptember 7-ére végre kiderül, hogy ki húzta meg 30 évvel ezelőtt a ravaszt. Jön a

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabb nem is lehetne.

Best FM a legjobb zenék, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, azt talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Jojo Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt double-check. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael, ebből született meg a Go

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt ennek.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best of a legjobb zenék mindig csak úgy emlegetik, hogy Britney Spears és Madonna smároltak az MTV Video Music Awards díjátadó gálájának megnyitóján, de hát rögtön utána Madonna elcsattantott egy csókot Christina Aguilera-val is. Csak arról már lemaradt a rendező, mert hogy azonnal be kellett vágni Justin Timberlake döbbent arcát, aki ugye nem sokkal azelőtt szakított Britney Spears-el. Na ennek holnap lesz kerek 23 éve. Jön Britney!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ma, holnap és holnap után még a Las Vegas-i Sphere-ben buliznak, aztán egy hónap pihenő, és szeptember 25-től két héten keresztül 10 koncertet nyomnak majd le Düsseldorfban. Nálunk már a következő órában érkeznek. A Backstreet Boysról van szó, hamarosan érkezik a Quit Playing Games.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék nagy szomorúsággal, de még nagyobb megkönnyebbüléssel közlöm mindenkivel, hogy ma este kiléptem az Oasisből. Az emberek mindenfélét fognak mondani, de az igazság, hogy én már egy perccel többet nem tudok együtt dolgozni Liammel. Napra pontosan 17 évvel ezelőtt posztolta ezt Noel Gallagher. És tudjuk el, hogy azóta mi volt. Óriási kibékülés, meg tavaly egy giga világkörüli turné. Jön az Oasis és a Wonder.

Best FM a legjobb zenék. Hozd magaddal azért egy-két ruhát, de majd ott a helyszínen veszünk valamit, ami jól fog kinézni a videóklipben. Ezzel az utasítással indultak el Tájföldre Spillerék, de hát ezt kicsit kihagyták a számításba, hogy a 2 méter 3 centi magas olasz DJ-re elég nehezen fognak majd ruhát találni Bangkokban. Így is lett, úgyhogy a videóklipben látható összes ruha az kivétel nélkül mind Cristiano Spilleré. Ő jön most Sophie Ellis Baxterrel és a Groove Jettel itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Ez volt az idei nyár utolsó csütörtök estéje. Értelemszerűen holnap megjön az idei nyár utolsó péntek estéje, és a péntek akkor Nácsi Extra Lauer Krisztián fog hozzám csatlakozni. 6-tól szóval klasszik house-olunk holnap is, ahogy hétfőnként szoktuk. Érkezik a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Right about now, the funk soul.